El mi Anna legna itse ad morte erastu. Ja pasti purte zavallo in nen, sen posche zallai dat castu.